Gi meg mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?